0: országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
0: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: Ez a Maxi Rádió. Maxi Rádió. Magyar órája. Ez a Maxi Rádió. Magyar órája.
1: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire zenekarból.
2: Hello, Nácsi Attila vagyok.
1: Közösen újra álmodtuk a legendás Soho Party slágert.
2: Az éjjel soha nem érhet véget.

0: A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret.
1: Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek,
0: a legnagyobb hazai slágerek
1: és a legújabb zenék.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger. Egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópus és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
0: Maxi

0: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Magyar órája. Ez a Maxi Rádió magyar órája.
1: Sziasztok, Máté vagyok a Szolvévből, hallgassátok a Gyöngyösi Maxi Rádiót.

0: Tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

0: Ez a Maxi Rádió.
1: Sziasztok, Bay Alex vagyok.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Sziasztok, én Ricsi P vagyok.
4: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk. Az Animal Cannibals.
3: Hű, de egyszerre ment.
0: Yeah. 92.4 Maxi Rádió.

A Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is. A hazai az igazi.
2: Maxi Rádió.

0: aki gyöngyösi, ezt hallgatja.
1: Mert a hazainál nincs jó.
0: Nincs jó.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.

0: vinni, ha menni kell.
1: Egy város. Egy város. Egy rádió.
2: Egy rádió.
1: Egy ritmus.
2: Ritmus.
3: Ez a Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió. Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC-papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező iparüzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagyközönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4.
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
0: Maxi Rádió Weekend.

0: meg amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Hey, it's Charlie Puth.
2: Hi, my name is Kimberly.
3: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
4: Sziasztok.
1: Mi vagyunk a New Level Empire.
5: 92.4
6: Maxi Rádió.

0: Ez az éjszakád ritmusa. Ez az éjszakád ritmusa.
1: Csak tisztán zene. Éjszaka a Maxi Rádióval.

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai, az igazi.
3: Maxi Rádió.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: Proxy Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC-papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Szer az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniai és minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: Hello, this is DJ Antoine.
2: Hi, this is Robin Schulz.
3: Ez a Városkedvenc Rádiója.
4: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: magyar zenére vágyik, jó rádiót hallgat.
1: Ismét egy hazai sláger. Egy hazai sláger.
0: A hazai, az igazi.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: a Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
0: A hírek ritmusában.
1: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Heves vármegyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új, úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méterre magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött tétellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
0: Maxi Rádió Weekend.

0: Ez a te minden napod ritmusa.
1: Mi játszok?
0: A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezártak, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

A Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

Vártok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben. Visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Száraz utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok.
1: A hírek ritmusában.
18: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniés minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondtam, ezek nem luxus feltételek, hanem minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a beteg biztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagyközönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópus és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóc ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
19: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
20: 92.4
1: Maxi Rádió.
20: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.
21: Sokan még most fordulnak a másik oldalukra, mi viszont már indítjuk a vasárnapot a zenékkel. Jó reggelt, jó hétvégét egészen 9-ig, ez a...
22: Wecker.

0: love you.
1: Elindítottuk a Vekkert, 2026. május 3-a vasárnap van, Tímea és Irma napja. A Tímea Jókai Mór írói névalkotása valószínűleg a görög Eutümia névből származik, aminek jelentése jó és tisztelet. Az Irma germán és német eredetű név jelentése Irmin istenség. 123 éve ezen a napon született Bing Crosby Oscar-díjas amerikai színész énekes. Ő vezette be a rádiózásba az előre felvett műsorokat, mert utált élőben énekelni a korai órákban. Oh, would you like to swing on a star? Harry Moonbeam's home in a jar. 93 éve született James Brown amerikai zenész, a Soul keresztapja. A fellépések alatt valaki a zenekarából elvétett egy hangot, annak kőkeményen levont a gázsiából. 61 éve született ilyenkor Bódi László cipő, rockénekes dalszerző, a Republic frontembere. A legtöbb zenéjének szövegét utazás közben írta, gyakran újságszélekre vagy cetlikre. Csak a hold az égen. És ma lett 57 éves Hajós András, dalszerző, zenész, énekes, műsorvezető, humorista, az Emirules frontembere. Mielőtt ismert lett, éjszakai taxisként dolgozott, itt találkozott a legvadabb karakterekkel, akik ihletet adtak dalszövegeihez. Jó reggelt, jó hétvégét, Frank Landrás a mikrofonnál, pörög tovább a Vekker egészen 9-ig.

Wecker a kedvenc zenéinkkel és hasznos, érdekes infókkal. Hollywoodi filmkészül Örkény István Tóték című művéből. A Bad Major című mozi rendezője Peter Fellows, aki rendkívül izgatott a munka miatt. Az Örkény mesterművében bemutatott lélektani hadviselés, családi dinamikák és kulturális beidegződések témák egy igazán humoros, ugyanakkor szívszorító adaptációban kerülnek új megvilágításba. A filmben a Jégvarázsból ismert Josh Gad, valamint a Fehér Lótuszban és a Harry Potterben játszó Jason Isaacs és Ruth Negga is szerepel.

Wecker vasárnap is egészen 9-ig. A Veresegyházi Medve Otthon népszerű Predator programja március végétől újra a naponta várja a látogatókat. A bemutatók során közelebbről megismerkedhetünk az európai csúcsragadozók viselkedésével és életmódjával. Az interaktív körülbelül 45 perces program célja, hogy eloszlassa a tévhiteket és bemutassa a farkasok természetben betöltött szerepét. A bemutatók hétköznap délutánonként 1 és 3 órakor kezdődnek. További részletek a medveotthon.hu oldalon.

Jó reggelt minden nap 7-től 9-ig, ez a Vekker. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk ma, a szelet helyenként kísérhetik élénk esetleg erős lökések. Délután 20-25 fok várható, jelenleg 11-15 fokot mérhetünk. Közlekedés: az M1-esen a szélesítési munkák kapcsán Biatorbágy és az M0-es csomópontja között átépítették a terelést. A forgalom jelenleg a Hegyeshalom felé vezető oldalon halad, irányunként 2-2 sávon. Az M5-ösön átépítik a Kecskemét észak csomópontot, így jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág használható. A munkák miatt az autópályán a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon 2 szűkített sávon haladhat a forgalom. A 38-as úton pedig Tokaj és Tarccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket, olvasható az útinform.hu-n.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott, gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
13: Maxi Rádió!
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Kellemes meleg, de szeles idő lesz. Mégis beül a parlamentbe Horváth László. Minimum a kórházakban a szappan és a WC papír. A leendő egészségügyi miniszter szerint. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Az utakon jólátási viszonyok mellett lehet autózni, az időnként megerősödő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátra Füred között útfelújítási munkák miatt. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
17: Annak ellenére is parlamenti mandátumhoz jut Horváth László, a Heves megyei 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s képviselője, hogy a legutóbbi választáson jelentős vereséget szenvedett a Tisza párt jelöltjével szemben, és a pártlistán a 100. helyen szerepelt. A fejleményt Gulyás Gergely jelentette be közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint Szicsi Zoltán személyes okokból nem vállalja az országgyűlési képviselői munkát a következő ciklusban. A döntés következtében Horváth László csatlakozik a kormánypárti frakcióhoz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, Hevesvár megyének erős képviseletre van szüksége az országgyűlésben. A kórházi higiéniás minimumok betartására kérte az intézményeket Hegedű Zsolt kijelölt egészségügyi miniszter. A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán hangsúlyozta, a betegek számára nyitott mosdókban biztosítani kell a kézmosószert és a toalettpapírt, nem csak papíron, hanem a mindennapi gyakorlatban is. Hozzátette, Semmelweis Ignác hazájában alapvető elvárás, hogy a kórházak tiszták és higiénikusak legyenek. Mint mondta, ezek nem luxus feltételek, hanem minimum minimumok, amelyek a kórházi fertőzések megelőzésének alapjai. A politikus bejelentette azt is, létrehozzák a Semmelweis rendet, amelynek tagjai a betegbiztonságért és a kórházi higiénia betartásáért felelnek majd. Együttműködésre törekszik az új kormánnyal a Magyar Bírói Egyesület, derült ki a szervezet közleményéből. Mint írják, politikamentes érdekképviseletként a mindenkori igazságügyi kormányzattal, így a most megalakuló vezetéssel is készek az együttműködésre. A közlemény szerint az elmúlt években a bíróságokat érintő döntések sokszor a bírók érdemi bevonása nélkül születtek meg, ami a bírói függetlenség gyengüléséhez vezetett. Az Egyesület hangsúlyozta, a 2026-os magyarországgyűlési választás után is elkötelezettek a bírói függetlenség megőrzése mellett, és szeretnének aktívan részt venni a bíróságokat érintő jogszabályok kialakításában. Hozzátették, minden jogállami keretek között megvalósuló kezdeményezést támogatnak, és várják, hogy érdemben bevonják őket az igazságszolgáltatást érintő döntésekbe. Új független környezetvédelmi hatóság létrehozását tervezi a Tisza párt kormánya, erről beszélt Gajdos László, az élő környezetért felelős leendő miniszter. Közösségi oldalán azt írta, szakítanak a korábbi gyakorlattal, az új szervezet nem politikai utasítások alapján működik majd, hanem szigorúan szakmai alapján ellenőrzi a nagy szennyező ipari üzemeket. A tervek szerint a hatóság biztosítja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését, miközben nagyobb szerepet kapnak a civil szervezetek és a lakosság véleménye is. A politikus hangsúlyozta, céljuk egy olyan védelmi rendszer képítése, amely hosszú távon garantálja a környezet biztonságát. Július 1-én megnyílik a nagy közönség előtt a Biodóm új úgynevezett ősvadon része, jelentette be Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A mintegy 1 hektáros fedett parkban 13 ezer trópusi és szubtrópusi növény, egy 14 méter magas vízesés, valamint több állatfaj, köztük majmok és egzotikus madarak várják majd a látogatókat. A különleges városi oázis az állatkerti belépővel lesz látogatható, külön jegyet nem kell venni. A részleges nyitás az állatkert 160 éves jubileumához kapcsolódik. A fejlesztés célja, hogy egész évben látogatható, látványos és egyben ismeretterjesztő közösségi tér jöjjön létre Budapesten. Országos szamóca ellenőrzést rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fogyasztók védelmében. A vizsgálatok elsősorban az ideiglenes árusítóhelyekre, az útmenti eladókra összpontosítanak, ahol a higiéniai körülményeket és a forgalmazás szabályosságát ellenőrzik. A hatóság kiemelten vizsgálja a hazai és import szamóca minőségét, jelölését és nyomon követhetőségét, de az ellenőrzések a nagybani piacokra és a kiskereskedelmi egységekre is kiterjednek. A tavalyi tapasztalatok szerint minden tizedik ellenőrzött étellel probléma volt, ezért idén is fokozott figyelmet fordítanak a frissességre, tisztaságra és a megfelelő minőségi besorolásra. Sport. Vereséggel kezdte a világkupa selejtező tornáját a magyar női vízilabda válogatott Rotterdamban. Egyesült Államok női vízilabda válogatott 12-8-ra győzött. Cseh Sándor szövetségi kapitány szerint a különbség reális, ugyanakkor a fiatal csapat tisztességgel helytállt. A magyar válogatott szombaton Japán, vasárnap pedig a spanyolok ellen folytatja szereplését.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék sehol sem várható, sok lesz felé lesz élénk a szél, délutánra 25 fok köré melegszik a levegő. A Maxrádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
8: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
8: Maxi Rádió Weekend.
18: Vasárnap reggel mi magunk diktáljuk a tempót, nem pedig a határidő napló. Nyugisan ébredezünk a kedvenc zenéinkkel. Jó hétvégét! Ez a Wecker.

közelebb rakod. 38, nekem 45. Az agyadban nézve, bennülök. Hello. Táncolni nem fogok, csak neked. Gyere, skippeljük együtt a keddeket. Oh, Dávid a nevem, igen, örvendek. Már érzed, hogy vörös haj kell neked.

reggelt, jó hétvégét, Frank Landrással a mikrofonnál egészen 9-ig pörög tovább a Vekker. Vasárnap van, május 3-a, óvoda óta tudjuk, hogy május első vasárnapja anyák napja. A hagyomány az ókori görögökig nyúlik vissza, ők a tavaszi ünnepségeken az istenek anyját Reát éltették. A modern ünnepet egy amerikai hölgynek, Anna Jervisnek köszönhetjük, ő 1905-ben saját anyukája emlékére indított országos kampányt, hogy legyen egy nap, ami csak az anyákról szól. Jarvis a fehér szegfűt választotta az ünnep jelképének, mert ez a virág szimbolizálja a legjobban az anyai szeretet tisztaságát és álhatatosságát. Magyarországon 1925-ben tartották az első ilyen ünnepséget a Vörös Kereszt szervezésében. Ezen a napon 1896-ban Budapesten felavatták a Kisföld alattit. 1899-ben létrejött a Ferencvárosi Torna Klub népszerűbb nevén a Fradi. 2000-ben az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult a geocaching játék. 2013-ban pedig földkörüli útra indult a világ első, kizárólag napenergiával működő repülőgépe.

kedvenc zenéink között hasznos, érdekes infókkal ez a Wekker mintegy 13 ezer videót nézett meg iskolaidőben egy vicsitai diák. A 7-es fiú mindezt 2024. decemberre és 2025. februárja között hozta össze a YouTube-on. Ez napokra lebontva átlagosan 146 videó megtekintést jelent. Ráadásul ebben csak az iskolai eszközön keresztül regisztrált megtekintések vannak, és nincs benne az esetleges saját eszköz használata.

Vekker, jó hétvégét! Kezdődik a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A rendezvénysorozat két héten át több mint 100 programot kínál a főváros összes kerületében. A kínálatban a komoly zenétől a jazzig, a kortárs tánctól a szabadtéri színházig szinte minden műfaj helyet kap. Lesznek rendhagyó városi séták, interaktív kiállítások és családi napok is, a helyszínek pedig a nagy koncerttermektől a rejtett udvarokon át a közterekig terjednek. Részletes program a btf.hu oldalon.

között. Május 3-án a leghidegebb 2007-ben Zabarban volt, akkor ott -5,6 fokot mutattak a hőmérők, míg a legmelegebbet ezen a napon 2012-ben a szolnoki repülőtéren mérték 32,6 fokot. Ma 20 és 25 fok között alakul a maximum, zavartalanul napos idő várható. Hétfőn is nagy részt marad a derült ég, csak kevés helyen lehetnek fátyolfelhők, a szél többfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet. Hajnalban 3-10, holnap délután 23-28 fok valószínű. Ami szintén valószínű, hogy holnap reggel 7-kor újra jön a Vekker velem Frank Landrással. További szép napot, jó hétvégét! A mai reggel utolsó mondata. Felmászok a szikla tetejére, onnan jobb a kilátás.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu. Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koronyárias melegben lesz részünk. 188-al rongyolt a városba egy autós. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A Kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió Weekend.

0: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokat szor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést. Ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulccsal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni, és Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet.
1: És
2: az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, meg beszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. De amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni, mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkózunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Uh-huh. Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya, szeretlek, vagy apa, szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

Mi játszunk? A 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújtpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koronyárias melegben lesz részünk. 188-al rongyolt a városba egy autós. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója. Nekem az

Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja.

0: Maxi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez pedig a legújabb dalom, a Karma.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ó, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620-438-2-483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. Menni kell. De hova? Hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulás egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte, azt is családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
6: 92.4
3: Maxi Rádió.
6: Hétvége a

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásároslemény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásároslemény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásároslemény vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásároslemény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásároslemény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója. I see you

0: Galaxy Rádió. Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
1: Nálunk szólnak az új slágerek.
0: Galaxy Rádió. Galaxy Rádió.

amitől és amitől jobban telik a napja. Jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös Rádiója.

0: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on. Friss hírek online
1: maxiradio.hu
0: 92.4
1: Mi adunk ritmust a városnak?
0: Ez a Maxi Rádió.

0: után. Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: A jövő szakembereit képezzük. Köztük lehetsz te is. Válaszd a szakképzést és építsd velünk a jövődet. hmsc.hu.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
3: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
11: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4.
0: 92.4.
12: Maxi Rádió!
13: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
15: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
14: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
16: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
14: Maxiradio.hu.
12: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak!

0: A Maxi Rádióban minden délben a nagy templom harangja szól.
1: Ez a Maxi délután.
2: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
3: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
2: Közlekedés.
3: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
2: A hírek ritmusában!
3: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
2: Sport.
3: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
2: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
3: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
2: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
2: Maxi Rádió Weekend.

0: Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.
1: Hey, this is Victoria.
2: Hey, this is Liquid 5.
1: And you're listening to our song Sad Girl Summer Not Again. On your favorite station.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Szár az utakra számíthatnak, a közlekedők többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött a Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

amitől és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek.
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu. Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte, azt is családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniaiak legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a testautobérlés.hu.
5: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Maxi Rádióval.
3: Maxi Rádió.

0: Zene, zene, zene, amelyet mindannyian szeretünk. Amelyet mindannyian szeretünk.
1: Ez a Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Amit hallgat, az a város kedvenc rádiója.
1: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Ez a Maxi.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan? Ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
8: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
9: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
10: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
11: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
10: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
12: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
13: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
14: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
15: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
14: Válaszd a profizmust most! Foglalj időpontot most a 3577 84 98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
15: Legyen a te történeted a következő nagy siker!
1: Reklámot hallottak!
16: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koronyárias melegben lesz részünk. 188-al rongyolt a városba egy autós. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
0: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk, erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátrafüred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőrön irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldalforgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezártak, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat! Jó utat! Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fokozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: sláger.
1: Új sláger.
0: Mi játsszuk az új slágereket?
1: Mi játsszuk az új slágereket is.
0: Maxi Rádió.
2: Mi adunk ritmust a városnak.

amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: a hétvége ritmusában.
1: A hétvége ritmusában.
0: Maxi Rádió Weekend.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt és megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte, azt is családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak Gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
3: Maxi Rádió.
2: Hétvége a Max

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Klasszi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
0: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

a Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei. Csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: A Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
0: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
0: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió Weekend.
1: A hétvége ritmusában.
0: A hétvége ritmusában.
2: Lego.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. MZRT. Gyöngyös. Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számunkra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxirádió.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxirádió.hu.
15: Maxirádió.hu.
13: Maxirádió!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulás egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
18: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyors hajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt és megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
19: 92.4
8: Maxi Rádió.
19: Hétvége a Maxi Rádióval.
8: Maxi Rádió Weekend.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
0: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
0: 92.4
1: 92.4
0: Maxi
1: Rádió.

0: Sziasztok, Bálex vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Sziasztok, én Richie P vagyok.
3: Én pedig Kuka MC, mi ketten együtt vagyunk.
2: Az Animal Cannibals.
4: Hé, de egyszerre ment.
5: Yeah. 92.4.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Zrínyi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben, a munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt, Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építettek ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, a rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
0: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

0: ritmust a városnak.
1: Ez az igazi zenei változatosság.
2: Ez az igazi zenei változatosság.
1: A Maxi Rádiót hallgatja.
2: Ez a Maxi Rádió.

0: A hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Milyen régen találkoztunk, nagyon jól nézel ki, és mennyit fogytál?
3: Ah, köszönöm, sajnos sok felesleg feljött az évek alatt, de kipróbáltam a diétám mellé az Exilis Classic fogyasztókapszulát, és remekül bevált.
2: Akkor ezt én is kipróbálom. Hol lehet megvenni?
3: A nagyobb drogériákban, de én az exilis.hu-n rendeltem meg.
4: Rendelés exilis.hu XL.

0: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
1: Komolyan? Ki csinálta?
0: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
1: No ne!
0: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
1: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
0: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
1: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
0: Hívd őket most a 34693274-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
1: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
2: Már csak egy reklám,
3: és jönnek a hírek!
2: Ingatlan ügyekben 93 ezer négyzetkilométeren vagyunk otthon. Tanácsadás kérhető a 0620 438 2 483-as telefonszámon.
3: Reklámot hallottak!
4: Társadalmi célú reklám következik. Amikor tetlegességig fajul a helyzet, menni kell. De hova? Menedékház anyukák és gyermekeik számára, ahol segítünk újrakezdeni. Jelenleg egy új menedékház létrehozásán dolgozunk. Ha tudsz, segíts, támogasd a munkánkat. www.életért.hu www.életért.hu Készült a Vértranszplantáció és Életért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Friss hírek, információk, itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
5: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
3: Közlekedés.
5: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
3: A hírek ritmusában!
5: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt és megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte, azt is családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
3: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
6: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
5: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
7: Hi, this is Chris from the band Coldplay, and you're listening to our new song, Adventure of a Lifetime.

0: adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak. 92.4
0: Maxi Rádió, a mindennapod ritmusa.

0: Maxi Rádió navigáció. Önnel vagyunk az utakon is.
1: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
2: Száraz utakra számíthatnak a közlekedők, többfelé lesz élénk erős a szél, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Gyöngyösön megkezdődött az Rényi utca felújítása a Gyöngyhez pláza és az érintett útszakasz között, emiatt teljes útzár van érvényben. A munkálatok az Alkotmány úti körforgalmat nem érintik. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton útfelújítási munkák miatt. Gyöngyös és Mátra-Füred között, a 2-es és 7-es kilométer közötti szakaszon a felújpályát lezárták, munkaidőben jelzőröny irányítják a forgalmat. Az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a 37-es és a 43-as kilométer között új terelést építette ki, a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. 60 térségében is terelik a forgalmat, a 62-es és a 70-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom, Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Vásárosnamény felé Nyíregyháza térségében munkavégzés miatt a 220-as és a 222-es kilométer közötti belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a forgalmat. Vásárosnamény felé vezető oldalon a 267-es kilométernél a Máté-Szalka csomóponti lehajtóágat felújítási munkák miatt lezárták. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: Baleset, torlódás, útfelújítás, trafipax. Önnel vagyunk vezetés közben is. Küldjön közlekedési híreket. 30 577 1058. Jó utat. Időjárás.
2: Napközben tapasztalható a felmelegedés, illetve a többfelé élénk erős szél miatt fejfájás, migrén, fok okozódhatnak a görcsös panaszok, valamint hajnalban reggel a hidegebb tájakon felerősödhetnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak is. A nagynapi hűingás hatására vérnyomás, ingadozás, keringési panaszok, szédülés, rosszulét is kialakulhat.
0: Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Maxi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

Itt igen, a Maxi Rádióval. While we're living in, let me tell you.

amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma. Biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum. A siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén baj esetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan, ki csinálta?
6: A lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak. Ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát.
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30-577-84-98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulás egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában.
18: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak, egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
19: A műsorszám támogatója a testautobérlés.hu.
18: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

0: a Maxi Light.
1: 51 perc a legnagyobb kedvencekkel.
0: Ez a Maxi Light.

0: jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMST.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén balesetén hívd partnerünket, a Premium Autóház Kft-t. A 0637 544 457-es telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
7: Komolyan?
6: Ki csinálta? A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
7: No ne!
6: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
7: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
6: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
7: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
6: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
7: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat.
8: Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
9: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
10: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekesnője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
11: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
12: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
11: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
13: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
14: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
15: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
16: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
15: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy ír e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
16: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
1: Reklámot hallottak.
17: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koronyárias melegben lesz részünk. 188-al rongyolt a városba egy autós. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel. Friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
18: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves-Vár megyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másikágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
1: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
19: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
18: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zenéi.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.
0: Hétvége a Maxi Rádióval.
1: Maxi Rádió Weekend.

Egy város, egy rádió, egy ritmus. Ez a Maxi Rádió. It's so lovely when it's sunny.

A Maxi Rádió megállás nélkül játssza azokat a dalokat, amiket szeret. Egy helyen a legnépszerűbb külföldi kedvencek, a legnagyobb hazai slágerek és a legújabb zenék. Ez a Maxi Rádió.

0: A Maxilight. Maxilight.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: hírek után ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvény biztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
4: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
17: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
17: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulása egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
17: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonság javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt és megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
17: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Rádióval. Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Ez a te mindennapod ritmusa. Mi játsszuk a 90-es évek kedvenceit.
2: Maxi Rádió.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
0: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

A Maxi Rádió zenéivel egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka. És amitől jobban telik a nap.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: Maxi Rádió.
2: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban és a munkahelyen a Maxi Rádió szól. Ha telefonon megkérdezik, mondja el. A Maxi Rádiót hallgatja. Ha interneten kérdezik, jelölje be. Mikor hallgatta a Maxi Rádiót? Köszönjük!
3: A Maxi Rádió biztonságáról a Gyöngyösi Őrangyal Vagyonvédelmi Kft. Gondoskodik. Közel 28 éves tapasztalat a vagyonvédelem területén. Ha ön is partnerünket szeretné választani, hívja a 37 500 240-es telefonszámot. Ha önnek is fontos a biztonság.
4: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
5: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
6: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
4: Például én.
7: Például én.
5: Például én.
6: Például én.
4: Bízz a profikra!
7: Marekord.hu. C-vel. C-c-c-c-c. Marekord.hu. Jó volt így?
8: Van otthon fém hulladékod? A Ménél most többet ér. Hozd el, és add le Gyöngyösön. Mézérti, Gyöngyös, Kőkút utca 1.
9: Szeretné, ha a rendezvénye biztonságban zajlana le?
10: Ne bízza a véletlenre, bízza inkább a PF Security rendezvénybiztosító csapatára ezt az önök és a mi számukra is nemes feladatot. Szakmailag képzett csapatunk mellett mechanikus rendezvénybiztosítási eszközök, szakhatósági engedélyek, szakmai felelősségbiztosítással támogatott gyöngyösi székhelyű vállalkozás várja a meglévő és leendő partnerek megbízásait. Referenciáink a weboldalunkon. Elérhetőségeink pfsecurity.hu, valamint Palla Ferenc és Sárkány Roland szakmai vezetők a 0630 471 24 19-es telefonszámon.
9: Köszönjük az eddigi bizalmat!
11: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20 438 2 483-as telefonszám.
12: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: 92.4
0: 92.4
13: Maxi Rádió.
14: Tesztautóbérlés.hu. Megbízható új autók, rövid és hosszú távú bérbeadása.
1: Tesztautóbérlés.hu.
0: Már csak egy reklám,
1: és jönnek a hírek.
15: Lemaradt volna a legfrissebb híreinkről?
16: Akkor kattintson a maxiradio.hu-ra!
15: Böngészen híreink között, nézze meg videós tartalmainkat, keressen hétvégi programot, hallgasson minket online!
17: Kövessen bennünket a TikTokon, Instán, Facebookon és a YouTube-on!
0: Friss hírek online
1: maxiradio.hu.
15: Maxiradio.hu.
13: Maxiradio!
1: Reklámot hallottak! A Maxi Rádió hírszolgálat.
18: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
1: Közlekedés.
18: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A hírek ritmusában!
18: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves Vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság által szervezett program célja biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a Vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
8: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
14: A műsorszám támogatója a testautobérlés.hu.
18: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Varázslatos karácsony a Maxi Rádióval. Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
1: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
2: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió.
0: Maxi Rádió. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Rossi Rádió.
1: Mi játsszuk az új slágereket? Mi játsszuk az új slágereket?
2: Nálunk szólnak az új slágerek.
1: Maxi Rádió.

0: Mi játsszuk a legtöbb slágert az ünnepek alatt is.
1: Az ünnepek ritmusában.
0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója. Maxi Rádió.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.

0: Ismét jönnek a város kedvencei.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Piacképes szakma, biztos jövő. Nálunk mind a kettőt megszerezheted. Evesvár megyei szakképzési centrum, a siker kapuja. AMSZ.hu.
3: Ősidők óta csiszolódom, hogy felverődhessek a szélvédődre. Kop-kop, itt vagyok. Kilövés!
4: Ami a kavicsnak évmillióba telik, azt a Pilkington pár óra alatt helyrehozza. 60-ban és környékén.

0: Én baj esetén hívd partnerünket, a Prémium Autóház Kft-t a 0637 544 457-es telefonszámon.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Te képzeld, nálunk teljesen újjászületett a lakás.
3: Komolyan? Ki csinálta?
2: A Lakásdoktor. Igazi doktorok az építésben.
3: No ne!
2: Dehogy nem. Festenek, tapétáznak, burkolnak, hőszigetelnek, sőt, még kertet is építenek.
3: Ez nagyon jól hangzik. És gyorsak voltak?
2: Villámgyorsak és pontosak, ráadásul kedvező áron.
3: Hát akkor ők kellenek nekem is. Hol érhetem el őket?
2: Hívd őket most a 30 469 32 74-es telefonszámon, vagy nézd meg referencia munkáikat a lakásdr.hu-n.
3: Lakásdoktor. Gyöngyösen és környékén ők tényleg meggyógyítják az otthonodat. Lakásdoktor. Bízza ránk otthonát!
4: Dubic borászat és szőlőbirtok. www.dubic.hu.
5: Sziasztok, Kriszta vagyok, az Unisex énekes nője, és egy fergeteges koncerttel készülünk nektek május 1-én pénteken. Gyertek 8 órakor a Gyöngyösi főtérre, ott találkozunk.
6: Nem találsz szakembert kisebb villanyszerelési munkára?
7: Keresd bizalommal! Levente segít! Lakossági villanyszerelés, háztartási gépek bekötése, karbantartás és javítás, világítások felszerelése.
6: Keresd bizalommal az 50 107 88 66-os telefonszámon, vagy a Facebookon. Levente segít!
8: Ezt a szlogent már biztosan ismeri. Eladó lakása, háza volna, bízza rá egy jóra. Ingatlan ügyben hívható a 20-438-2-483-as telefonszám.
9: Már csak egy reklám,
10: és jönnek a hírek.
11: Unod már a gyenge minőségű online megjelenést? Mutasd meg magad profin kamerák előtt reflektorfényben.
12: Videós stúdió beszélgetés. Pipa. Élő közvetítés a legjobb pillanatokkal. Pipa. Eseményfelvétel, élményvideó, ütős reklám a közösségi médiára. Pipa, pipa és pipa!
13: Mi nem csak kamerát hozunk, élményt adunk a képernyőre.
12: Válaszd a profizmust, foglalj időpontot most a 30 577 84 98-as telefonszámon, vagy írj e-mailt az admin@maxiradio.hu-ra.
13: Legyen a te történeted a következő nagy siker.
10: Reklámot hallottak.
14: Itt a Maxi Rádió hírszolgálat.
15: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
10: Közlekedés.
15: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
10: A hírek ritmusában!
15: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Heves-Vár megyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását. Sport. A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
14: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat www.maxiradio.hu. Időjárás.
16: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
15: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Karácsony együtt a város kedvenc rádiójával.
2: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
3: Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.
4: A 90-es évekből.
5: Maxi Rádió.
4: Maxi Rádió.
1: Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Jó estét!
1: Ez az Estéd ritmusa.
0: Ez az Estéd ritmusa.
1: Este a Maxi Rádióval.
2: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire zenekarból, ez pedig a legújabb dalunk, a Látható, amely most éppen hallható.

0: Budapesti Rádió, mi adunk ritmust a városnak.
1: Mi adunk ritmust a városnak.
2: Mi adunk ritmust a városnak.
3: A Maxi Rádiót hallgatja.
4: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Új sláger.
1: Mi játsszuk az új slágereket?
0: Mi játsszuk az új slágereket is.
1: Maxi Rádió.
2: Mi adunk
1: ritmust a városnak.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel.
2: Jobban indul a reggel.
3: Amitől pörög a munkaidő.
1: Amit hazafelé hangosan énekel.
3: 92.4
1: 92.4 Maxi Rádió.

0: A Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt és megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
0: Sport.
1: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat. www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.

0: Az ünnepek ritmusában.
1: Az ünnepek ritmusában.
0: Boldog karácsonyt kíván a város kedvenc rádiója.
2: Mi játszunk a 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből.

0: játsszuk az új slágereket.
1: Mi játsszuk az új slágereket.
2: Maxi Rádió.
3: Maxi Rádió. Kata, Katinka,

csinálni-e reprodukció? Katinka, Zsuzsi, Győzi és a Crazy Boys. Gyertek, nyomjuk meg együtt az év slágere 2025-ben. More, Savalero, Male!

és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Gyöngyös rádiója.

0: Zene,
1: zene,
0: zene, amelyet mindannyian szeretünk.
1: Amelyet mindannyian szeretünk.
2: Ez a Maxi Rádió.
0: Ez a Maxi Rádió.
3: Hey, this is Adam from Maroon 5.
4: Say your name.
5: Ez a Maxi Rádió.
6: I love
7: Gyöngyös.
8: That's my favorite song.
9: It's really good.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulásra egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebességtúllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a KAV rutin pályán. A Hevesvár megyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárt élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást a Tisza kormány, jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét, és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
0: Sport.
1: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat. www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég. Megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájokon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zené. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.

0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióval.
1: Figyelem, figyelem! A nagy medence mellett egy kis medencét találtam. Nyugodt tulajdonosa átveheti a hangot bemondónál.

Mi játszunk? A 90-es évek kedvenceit. Egy újabb Maxi Rádió kedvenc. Most a 90-es évekből. Miami. South Beach, bringing the heat.

0: Ismét egy hazai sláger.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
2: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
3: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
1: Mi játsszuk a hazai kedvenceket.
0: Maxi Rádió.
2: A hazai az igazi.
4: Én nem mondtam, hogy ne menj, azt te szoktad nekem.

0: Ez a város kedvenc rádiója.
1: Ez a város kedvenc rádiója.
0: 92.4
1: Maxi Rádió.

amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: Tisztán zene.
1: Az éjszakád ritmusa.
0: Az éjszakád ritmusa.
1: Éjszaka.
0: Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-al rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitel részletei. Mikóda Alma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulása egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában!
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak. Egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bírságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonságjavításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán közölte azt is, családbarát munkahelyeket, emberséges szülészeti ellátást és hatékony meddőségi kezeléseket vezetnek be. Hegedű Zsolt később hozzáfűzte, hogy a változtatásokat a szakmai szervezetekkel egyeztetve vezetik be. Nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által 2024 tavaszán felvett kínai hitelrészletei. Az 1 milliárd eurós akkori árfolyamon mintegy 400 milliárd forintos kölcsön kondíciói éveken át nem voltak ismertek. A hitelt három kínai állami pénzintézet biztosította, elsősorban infrastruktúrális és energetikai fejlesztések finanszírozására. A hitel több mint 10%-kal növelte meg a magyar államadósság devizarészét és 1000 milliárd forint fölé emelte az ország Kínával szembeni tartozását.
0: Sport.
1: A Los Angeles Lakers 98-78-ra győzött a Houston Rockets vendégeként az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, azaz az NBA rájátszásban, ezzel 4-2-es összesítéssel bejutott a nyugati főcsoport elődöntőjébe. A kaliforniai legjobbja LeBron James volt, aki 28 ponttal, 7 lepattanóval és 8 gólpasszal járult hozzá sikerhez. A Lakers a következő körben a címvédő Oklahoma City Thunderrel találkozik, míg a másik ágon a San Antonio Spurs és a Minnesota Timberwolves csap össze.
0: További friss hírekért látogassa meg weboldalunkat. www.maxiradio.hu. Időjárás.
2: A műsorszám támogatója a tesztautóbérlés.hu.
1: Ragyogóan napos és száraz időben lesz részünk, szinte felhőtlen felett lesz felettünk az ég, megélénkül a délkeleti szél, délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Nem lesz front térségünkben, de tovább melegszik időjárásunk, amelynek hatására a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak. Náluk gyakori lehet a migrénes fejfájás, vérnyomás, ingadozás, szédülés, felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, valamint fáradékonyság is jelentkezhet. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység, nyugtalanság is jelentkezhet. Az UV-sugárzás már elérheti az erős fokozatot, így érdemes lesz gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. A Maxi Rádió híreit Mikó Dalmától hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden együtt, hogy jól érezze magát. Ez továbbra is a város kedvenc rádiója. Mindig a legjobb. A legjobb. Csak gyöngyös kedvenc zenéi. Kedvenc zené.
2: 92.4
0: Maxi Rádió. Tisztán zene. Ez az éjszaka a Maxi Rádióban.

0: Ez a te mindennapod ritmusa. Mi játszunk? A 90-es évek kedvenceit.
1: Maxi Rádió.
0: Mi adunk ritmust a városnak.

0: Mi a magyar zene elkötelezett hívei vagyunk.
1: Ezért játsszuk a legtöbb hazai slágert is.
2: A hazai az igazi.
3: Maxi Rádió.

0: Maxi Rádió játssza a kedvenceket.
1: Amitől jobban indul a reggel,
2: amitől pörög a munkaidő,
1: amit hazafelé hangosan énekel.
0: A város kedvenc rádióját hallja.
1: 92.4
0: Maxi Rádió.

A Maxi Rádió zenéjével egész nap lendületben marad. Nálunk mindenki megtalálja a saját ritmusát. Amitől jobban megy a munka, és amitől jobban telik a napja. Gyöngyös, igazi kedvencei csak a Maxi Rádióban. Maxi Rádió. Maxi Rádió.

0: a Maxi Rádió hírszolgálat.
1: Koronyárias melegben lesz részünk, 188-an rongyolt a városba egy autós, nyilvánosságra kerültek az Orbán kormány által felvett kínai hitelrészletei. Mikó Dalma vagyok a Maxi Rádió híreivel, friss infók előtt azonban nézzünk szét az utakon.
0: Közlekedés.
1: Továbbra is száraz utakon, jólátási viszonyok mellett lehet autózni, csupán az időnként megélénkülő szél ronthatja a járművek menet stabilitását. Továbbra is lassabb haladásra kell készülni a 24-es számú főúton Gyöngyös és Mátrafüred között útfelújítási munkák miatt. A jó idő sokakat csábíthat kirándulás egy a hét utolsó napján, emiatt nagyobb forgalomra kell számítani a főbb útvonalakon, illetve a bevásárlóközpontok környékén. Vezessenek óvatosan, további balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A hírek ritmusában.
1: 188 km/órás sebességgel hajtott be egy autós Gyöngyösre, nem ő volt azonban az egyetlen gyorshajtó a térségben. A rendőrség adatai szerint 2026 első három hónapjában 1856 esetben intézkedtek sebesség túllépés miatt Heves vármegyében, ami jelentős csökkenés a tavalyi több mint 3400 esettel szemben. A súlyos szabálysértések azonban továbbra is előfordulnak, egy sofőr például a megengedett 90 helyett 188-al közlekedett, ezért több mint 300 ezer forintos bérságot kapott. A hatóságok szerint a trafipaxok, trafiboxok és védakapuk egyre hatékonyabban szűrik ki a gyorshajtókat, és hozzájárulnak a közlekedés biztonsági javításához. Motoros vezetéstechnikai nyílt napot tartottak pénteken Egerben a Kavrutin pályán. A Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság által szervezett program célja a biztonságos közlekedés erősítése és a balesetek megelőzése volt a szezon kezdetén. A résztvevők gyakorlati feladatokon keresztül fejleszthették vezetéstechnikai tudásukat. A szakemberek hangsúlyozták, a téli kihagyás után kiemelten fontos a fokozatos visszatérés a motorozáshoz. A statisztikák szerint tavaly 53 motoros baleset történt a vármegyében, ezért a rendőrség idén is fokozott ellenőrzésekre készül a népszerű útszakaszokon. Az állami közszolgáltatások fejlesztését, az uniós források hazahozatalát jelölte meg az új kormány első feladatai között a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon kiemelte az igazságtételt is, megismételte, Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Közölte azt is, testvére, aki az igazságügyi miniszteri posztra felkért, Mellitei Barta Márton felesége, felfüggeszti bírói tevékenységét. Új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását jelentette be a Tiszapárte élő környezetért felelős miniszter jelöltje, amely politikai befolyástól mentes. Az új szervezet a nagyipari beruházások ellenőrzésére és a lakosság egészségének védelmére fókuszálna. Gajdos László Facebook oldalán közölte, a jövőben a civil szervezetek és a helyi közösségek is nagyobb szerepet kapnának az engedélyezési és ellenőrzési folyamatokban. Visszaállítja a szabad szülészorvos választást, a Tisza kormány jelentette be a leendő gazdaság.